mert szoftim ma enne kop. Hisz egy meg hő win of gant enhe bolle top. A szúi hótad írni fuss ej omdav ej kamerót. Ha ez egy meg írhe winni menne blúten. Ha ez egy meg írhe winni menne blúten.